Magnum Savi. Hiszen omlott világban, hol a kényelem az úr, a harc már önmagában is üdvösséget volt.